0: Rádió Mora. Egy óra csak zenével. Muzika press prestanka. Rádió Mora.
1: Figyelj, mi az esti terv? Mi az esti terv? Hogy meg tudunk-e ma mi indulni úgy, mint a kazakkanok, vagy hogy ez elokaszál?
2: Már akkor hazamész, ma nem?
1: Nem, tényleg kérdezem, hogy ma még te hajlandó vagy-e?

0: azt, hogy tényleg nem sok valami van, de akkor abba főzünk a főt.
1: Igen.
0: A teribe, nem csicskál.
1: Én bele se vagyok. Egy dolog, egy ideje nem jön benne.

0: Willkommen zu unserem Radiosprachkurs. Heute sprechen wir über die Räume in einem Haus.
1: Üdvözöljük rádiós nyelvtanfolyamunkban. Ma a ház helységeiről tanulunk.
0: Hallo, komm herein, das ist mein Haus.
1: Szia, gyere be, ez az én házam.
0: Danke, es ist sehr schön. Welche Räume gibt es hier?
1: Köszönöm, nagyon szép. Milyen helységek vannak itt?

0: is eszünk.
1: Aha, und wo schläfst du?
0: Értem, és te hol alszol?
1: Im Schlafzimmer. Es ist im ersten Stock, oben links.
0: A hálószobában. Az emeletem van, bal oldalon.
1: Und das Badezimmer?
0: És a fürdőszoba?
1: Das Badezimmer ist gegenüber vom Schlafzimmer, mit Dusche, Waschbecken und einer kleinen Badewanne.
0: A fürdőszoba a hálószobával szemben van, zuhannyal, mosdóval és egy kis kádddal.
1: Sehr praktisch. Hast du auch einen Garten?
0: Nagyon praktikus. Van kerted is?
1: Ja, hinter dem Haus. Im Sommer sitzen wir dort und trinken Kaffee, Tee oder Limonaden.
0: Igen, a ház mögött. Nyáron ott ülünk és kávézunk.
1: Das waren die wichtigsten Räume. Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Badezimmer und Garten.
0: Ezek voltak a legfontosabb helységek. Nappali, konyha, hálószoba, fürdőszoba és a kert.